A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngykarmát, a... Tján, ez nem kökszökes, Gyurgyájak.